0: Kent Hanem szerzői.
1: Szerzőben.
0: Delta Mavos 3. Sam King Ida 2. I can't see what state it is.
1: Sensible.